Ole. Edembe be joja. Ehamet cherro jam. Ebelal cherro jam. Bakare, Barka.